0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Turn it up!
1: Főleg zene!
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
2: Főleg zene!

0: Panefem Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csíkszereda.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

Fűtől fülig Fan FM 87.6 Csíkszereda.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

Itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.

Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.

Fültől fülig Fan FM. FM 87.6.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60-90 bani. Dedeván, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Az XXL hét visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra! A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonát eleme átsóslében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Új zenék. Állandó jó kedv. Fun FM. Csíkszered a legfrissebb hangja.
1: Kezemben tartom a kis flyert, most már végleges, és nem tudom, hogy mikor látott napvilágot, de feltételezem, hogy mostanában megvan a Cheek Jazz idei teljes programja, augusztus 14-e és 16-a között napi 3-4 koncertet is látok a Mikóvár falain belül, de nem csak. Szilágyi Nóra főszervező van itt a kotyogóban. Jó reggelt, szervusz!
2: Szép jó reggelt minden kedves hallgatónak, szia Otto!
1: No, jól látom, ugye, tehát például 14-én 4 koncert lesz. Igen, jól látom.
2: Így van, mert hogy hát igazából az első csapat, hát kicsit úgy van szerkesztve, de 3 koncert lesz. Az első csapat a vásárhelyieké, utána jön Nicolas Simeon, aki Németországból érkezik, de romániai híresség, és utána a Jazz Boys.
1: Ja, jó, tehát én is.
2: Igen, a szerkesztés
1: igen,
2: miatt láttad.
1: Látom, jó, megértettem, oké. No, de nagyon-nagyon erős, és nagyon izmos az idei felhozatal is, annak ellenére ugye, hogy még az évelején úgy volt, hogy kérdéses lesz-e idén Cheeky Jazz, mert hogy sikerült az államnak belekutyulni a dolgainkba, hogyha úgy tetszik, de megoldódott is ez a lényeg.
2: Igen, megoldódott, hát még van hátra 2 hónap, amit így törlesztenünk kell, tehát ezek ilyen adótémák, amiről nem tudtunk, most már nem menjünk bele, de hogy még azért egy kicsit aggódom, és hát a pályázat sem volt annyi, mint eddig szokott lenni, úgyhogy még egy kicsit rezeg a léc, de úgy látom, hogy nem baj, hogy belevágtunk végül.
1: Lesz-e idén mondjuk helyszínbővítés, mert hogy minden évben szokott
2: nem,
1: lenni?
2: Most nincsen.
1: Tehát csak a Mikóvár falain belül lesznek a rendezvény
2: van,
1: különböző programjai.
2: És egy nappal kevesebb. Úgyhogy azért vágtam rá, hogy 4 zenekar, mert a tehetségmutató lenne ott, de áttettük szombatra, úgyhogy szombaton van 4 zenekar.
1: No, de milyen jó, még így is, hogy egy nappal rövidült a fesztivál, sikerült összehozni, és ismét találkozhatunk a Mikóvár falain belül, mert hogy az a Cheeky Jazz általában az igazán jó találkozások, nagy baráti beszélgetések, és nyilván a nemzetközileg is elismert hírű zenészek alkotásainak a gyűjtőhelye, hogyha úgy tetszik. Mesélj egy kicsit az idei fellépőkről.
2: Igen, hát próbáltunk ragaszkodni ahhoz, hogy a színvonal maradjon, inkább a napokból faragtunk le. És akkor úgy igyekeztünk összeállítani a programot. Igazából már januárban meg volt a program, csak amíg nem voltam biztos benne, hogy elmerünk indulni, addig nem jelentettük be, plusz ugye sorba fokozatosan szoktuk bejelenteni a fellépőinket, úgyhogy most nemrég fejeztük be a fellépők bejelentését. Na de úgy raktuk össze a programot, ahogy szoktuk tulajdonképpen, tehát hogy legyen helyi székelyföldi zenekar is, legyenek fiatalok is, akik a mieink, és megmutatjuk a tehetséget, legyen romániai román fellépő is, magyarországi természetesen az mindig legalább 1-2 szokott lenni, mert rengeteg magyarországi szuper-szuper zenekar van, akiket még be kell mutatni, vagy meg szeretnénk hívni, és ugyanakkor a nemzetközi fellépők, akik most Norvégiából, Lengyelországból, Angliából és Németországból jönnek.
1: És ugye vannak visszatérő fellépők, Baravás Lőrinc, ő már volt.
2: Nem, ő volt, de a zenekara nem.
1: Jó, tehát rendben, oké, de hogy emlékeztem rá, Dress Mihály kvartett is.
2: Nem volt.
1: Jó, hogy túl sok koncertet konferáltam most már a fejemben,
2: igen,
1: akkor keverednek.
2: Szent Györgyön volt, és volt a könyvásáron is valamikor tavaly vagy tavaly előtt, viszont a Jazz Fesztiválra azért úgy illett, hogy hívjam meg, mert hát ő a jazznek az egyik legjelentősebb képviselője.
1: De nyugtassál meg, hogy Random Trip már volt.
2: Igen, ők a visszatérők.
1: Oké, jó, köszi szépen.
2: Figyelj, Otto, ezt most már te hány éve is vagy a bemondónk?
1: Hát az elsőtől.
2: Az elsőtől.
1: Ez most már a 16. lesz.
2: Na akkor figyeld meg, hogy egyik évben a kék nyulat, másik évben a Random Tripet ismételjük. De csak ezt a kettőt.
1: De ezt mindig?
2: Mindig.
1: Értem. Jó, hát mondjuk a Random Tripről, őróluk tudtam, hogy többször voltak itt, hiszen adott ponton tavaly előtt voltak Dés Lászlóval.
2: Igen,
1: tavaly előtt,
2: így van.
1: Jól emlékszem, amikor az eső vitt mindent.
2: Vitt mindent, és akkor megismételtük hétfőn, mert szerencsére úgy hívtam meg véletlenül őket, hogy hétfőn is még egyet zenéljenek, de mint tudjuk, nincsenek véletlenek. és akkor a színház előtt befejeztük a koncertet, illetve újra kezdtük, befejeztük, és még egy kicsit.
1: Egy kis leadásra sem állt egyébként. Tegnap rólad is szó volt, amikor itt volt a Sárközi kollektív, hogy jaj, de jó lenne őket is a Várba egyszer vendégül látni. Nem, mint a tegnap esti koncert nem lett volna jó, de nyilván a Várnak más a hangulata, és más a repertoárja értelemszerűen. Csíki Jazz Nemzetközi Fesztivál, vannak-e idén is már különböző nagyvárosból bejelentkezők, mert minden évben vannak az ország,
2: mint
1: hát nem
2: nézők?
1: Azt mondom, hogy minden pontjáról nézőink, pontosan.
2: Igen, a jegyeladást figyeltük, és nagyon sok helyről vásároltak már, tehát ilyen early bird jegyeket. Itt mondjuk is el, hogy augusztus 4-éig mondtuk, hogy lehet venni early bird jegyeket, vagyis ilyen kedvezményes jegyeket, amit ha hamarabb megvesznek az emberek, akkor sokkal olcsóbb. És hát tényleg az ország minden pontjáról jönnek, reméljük, hogy idén is nagyon sok más városból jönnek hozzá.
1: Szeretnéd elmondani egyébként, hogy milyen kategóriával mennek a jegyek, az árakat illetően?
2: Inkább, hogy ne roncsam el, inkább nem mondom, de 290 a háromnapos bérlet.
1: Ez early-ben?
2: Igen, és sokkal olcsóbb, jegyezzem meg, mint bármelyik más fesztivál. Ezt mindig mondják, hogy nem jó az, hogy olcsóbb, hogy ilyeneket mondok, mert ez nem egy olcsó fesztivál. Tehát akkor mondjam, hogy sokkal kedvezményesebb árban kapható meg, mint bármelyik más. De hát igazából ez az igazság, hogy mindig lefelé faragom az árakat. A kollégáim mindig mondják, de hát emeld, mert hát akkora árak vannak az országban, de én mindig lefelé, hogy nehogy az legyen, hogy túl drága. Most ugye az év végén, vagyis a nyár végén is vagyunk. Mondhatni, mi zárjuk a nyarat az ilyen zenés rendezvények közül, és akkor ne legyen az, hogy az embereknek elfogyott a pénzük, és...
1: Úgy nézem, hogy pénteken is, szombaton is, és vasárnap is lesznek gyermekprogramok, illetve szombaton-vasárnap workshopok is. Erről egy kicsikét mesélje, légy szíves.
2: A gyermekprogramokhoz nagyon ragaszkodunk, mert nagyon bejött. Ugye az első években az volt a gond, hogy mit is csináljunk a gyerekekkel, hogy ne szaladgáljanak a színpad előtt. Ez most már egy ideje megoldódott. Eleinte a fűbe leterített prédeken voltak el, aztán kiköltöztettük őket a Vár elé, aztán most már át is vette nagyon sok rendezvény ezt, hogy külön sátruk van a gyerekeknek, külön programok vannak, külön, hogy úgy mondjam, csapatok foglalkoznak velük, és hát az idén három csapatunk is lesz, akik különböző játékokkal fogják szórakoztatni a gyerekeket. Itt lesznek kézműves játékok is, lehet festegetni, lehet zenés dolgokat készíteni, ugyanakkor ilyen ügyességi játékok, tehát nagyon sokféle, tehát színes program lesz a gyerekeknek ahhoz, hogy ők is elfoglalják magukat, amíg anyuka, apuka nézi bent a koncerteket. Most fagyink is lesz, úgyhogy fagyizni is lehet, felnőtteknek is, de főleg gyerekek miatt gondoltuk, hogy legyen az is, ha ilyen jó idő lesz, mint most, amilyen van. És hát a workshopok, a Nikolás Simeon fog tartani workshopot, és Premetsz Mátyás, aki már biztos, és még lehet, hogy a vasárnapi napra is valamit a random trippel kitalálunk.
1: Biztos vagyok benne, hogy nem maradunk program nélkül. Arra voltam kíváncsi, hogy te, mint színpadi ember, mikor jössz rá arra, hogyha legyezed magad, akkor suhogtatod a mikrofont, és ez hallatszik.
2: Én nem csak az ének mikrofonnal van úgy. Ja.
1: Annyi, hogy ezen jó nagy szivacs van, tehát hogy ez azért visszafog belőle.
2: Ez egy szélyes szivacs, nem?
1: Hát olyasmi, igen, de nem árt, hogyha túl közelről nem legyezgetik, mert hallatszik, nem vészes, úgyhogy nyugodtan, hogyha nagyon meleged van, akkor nyugodtan legyezheted magad a rendkívül csini Hidra szigetéről hozott legyeződdel, ugye?
2: Igen.
1: Apropó legyező, idén is lesznek mindenféle merch tárgyak?
2: Nem lesz, erre már nem jut pénzünk 100%, tehát hogy nem is akarunk erre költeni. Így is próbálunk mindenhonnan egy picit faragni, hogy a reklámra azért ne költsünk annyit, mert nincs elég pénzünk.
1: Megértettem. Tehát, jól emlékszem, hirdettetek valahol a nyereményjátékot? Mert láttam, talán nyertest is.
2: Igen,
1: már.
2: A madárnak nevet adtunk, volt egy keresztelőnk nem olyan rég, és nagyon szép nevet kapott, az a neve, hogy Cheesy, így kell ejteni, és hát ott nagyon szépen le van írva, a nyertesünk Szabó Csilla nagyon jól leírta, hogy miért is, mivel is magyarázza ezt a nevet, meg lehet nézni a Facebook oldalunkon, ugyanakkor egyúttal meg lehet nézni mindenféle érdekességet még, lesznek még nyereményjátékok, lesznek ilyen előzetes koncertecskék, vagy dzsemelések, improvizációk. Volt már egy a Parkon túli kuliban, ott is lehetett nyerni, mégpedig úgy, hogy akinek a telefonján már ott volt a megvásárolt jegy, ő kaphatott, nyerhetett mellé egy háromnapos bérletet. Tehát a jegyhez is. Jegy, bérlet, bármi, még egy háromnapos, úgyhogy
1: szerintem... Magyarán ezt meghívhatja a barátait vele.
2: Természetesen.
1: Mert hogy ezek a jazz koncertek, ugye, vagy a jazz fesztiválok attól olyan igazán életszerűek és jók, hogy nagy társaságokkal jönnek az emberek, és akkor leülünk, és közben beszélgetünk is, találkozunk is. Nyilván vannak olyan koncertek, amiket síri csendben kell végighallgatni, attól jön át igazán, de vannak azok a dzsemmelések, amikor szökünk, mint a bolhák, ezt is hozzá
2: bizony
1: kell tenni.
2: Hát azt a végére szoktuk hagyni általában. Nem is nagyon értik az emberek, hogy miért így rakjuk össze a programot, de így akkor most megragadom az alkalmat, és elmondom, hogy tudom, hogy Dress Mihály például talán sokkal nagyobb, mint bármelyik más fellépő, mégis az első fellépő lesz vasárnap. Azért, mert hogy szerintem a hangulata, hogy a magyar népzene és egyáltalán ez a stílus, ez számomra ez úgy volt helyes, hogy ők legyenek az elsők. Utána jön Jezák Med, aki Jázmin, ezt így azért mondom el, mert mindig Jezák Mednek ejtettem, évek óta így ejtem, hogy Jezák Med. Ő egy hölgy, egy trombitás, és hát most már világsztár, nagyon-nagyon sok díjat kapott.
1: Nevéből ítélve ez valami oriental jazz lesz?
2: Igen, kicsi keleti jazz fog kevergetni mindenféle más zenei stílussal, és valami nagyon ilyen elvarázsolós hangulata van, tehát itt most megint jön a nagy váltás, szeretem így a váltásokat, hogy akkor ugye a magyar népzenei elemeket ötvöző jazz után jön ez a keleti jazz, és utána a random trippel zárunk.
1: Aztán a mindenfélét is belekever a dologba, és hogy na arra aztán tényleg igazán jól lehet szökni.
2: Amiért szoktak engem egy kicsit szídni, hogy miért teszek bulit az ilyen nagyon elmélkedő vagy komoly jazz után, hát éppen azért, hogy egy kicsit feloldjuk a hangulatot, és úgy zárjuk az estét, de aki elmélkedni szeretne, akkor az megiszik egy borocskát kinn a jazz kocsmában.
1: Most gondolkodom, hogy a programot illetően, de általában mindig így szokott lenni. Igen. Tehát nincsenek olyan nagyon leszabályozva napokra, hogy akkor éppen melyik nap mi menjen, ugye? Tehát
2: hát,
1: vannak szempontok, de nincsen ennyire beszigorítva.
2: A sorrend?
1: Tehát, igen, hogy a nagy sztár vendég, melyik nap milyen zenékkel megyünk.
2: Tudatos a sorrend mindig, és pont ez a lényege, hogy mindig az ilyen energikusabb ritmusokat hagyjuk a végére, attól függetlenül, hogy híresebb, nem híresebb, idősebb, fiatalabb, hova való, honnan jött zenész, tehát így például a Jazz Boys is a záró buli lesz pénteken, mert hogy ők is hát ilyen hip-hop és mindenféle elektronikus zenét kevernek a jazzzel, és nagyon jól lehet rá táncolni is akár. És hát Nicholas Simeon kvintetje, meg mégis ötön jönnek, ő biztos, hogy sokkal komolyabb, vagy nagyobb zené, vagy egy régebbi, vagy egy elismertebb zenészek, mondjam így, akik előttük játszanak, de a stílus, balkán jazz hoznak egyébként, a stílus mégse lesz olyan nagyon-nagyon energikus, mint a Jazz Boys-é. Egyébként a Jazz Boys-t várják Csíkban a legtöbben. Rengetegen ismerik. Rengetegen.
1: Aha, tehát akkor azt jelenti, hogy ez jó buli lesz.
2: Abszolút.
1: És akkor nyilván ugye ezt nem, bár nem említetted, de hogy külön napra is lehet jegyeket venni, tehát napi így jegyeket van is lehet váltani. Az is van early birdben, vagy csak
2: bérlet
1: csak
2: van.
1: Bérlet. Egyébként a tegnap este, amikor ment ugye a városnapi nyitókoncert, és George Gershwin került sorra a Kék Rapszódiával, nem jutott eszembe szimfonikus jazz. Mert ugye említetted az orientál jazz, meg mindenféle jazzeket itt soroltál, és most így hirtelen beugrott, hogy jaj, hát ez volt az, hát a szimfonikus jazz. Jó, na, köszönöm szépen, hogy ebben kisegítettél, mint olyan, akaratlanul. Mit kell még a hallgatók tudomására hoznunk? Ugye nyilván Barni munkáját dicséri az idei plakát,
2: igen,
1: illetve vizuális, pontosan.
2: Ki, hogy Fazakas Barninak a gyönyörű munkáit láthatjátok a honlapunkon és a Facebook oldalunkon, a teljes arculatot ő rajzolja, mondjam így, így szoktam mondani, most már negyedik éve. Ugyanakkor emeljük ki még azt, hogy Antal Rozalinda immár azt hiszem, vagy 10 éve a társam ebben az egészben, tehát őt is puszilom innen, és köszi, hogy segít. Minden pillanatban emeljük ki Kis Editet is, aki a sajtó részét intézi, most már azt hiszem ő is a negyedik éve.
1: Kicsit őt úgy képzelem el, mint a mafiózós filmekben Mama Leone-t.
2: Miért?
1: Olyan nagyon szigorú tekintettel mindig végzi a munkáját. Ilyen.
2: Igen, ő komoly. Szerintem ő a legkomolyabb közöttünk.
1: Abszolút, biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon szigorú tud lenni.
2: Legyen egy komoly is.
1: Abszolút, ez mondjuk így van. Feltételezem, hogy idén is lesznek képzőművészeti diákok, akik ott helyben fognak alkotni.
2: Így van. Lesznek diákjaink, és lesz egy meglepetés vendégünk is, aki egy festőművész, és Marosvásárhelyről jön.
1: És nyilván
2: és
1: nem mondjuk
2: nagyon
1: el.
2: Absztrakt műveket fog majd festeni a zene hatására.
1: Na látod, hogyha Barni is beülne oda alkotni, szerintem úgy vinnék az alkotásait, mint a cukrot.
2: Abszolút biztos, de ő bulizni akar, ahogy ismerem. Úgyhogy
1: hát tulajdonképpen ő nagyon jó bulikat is tud csinálni, úgyhogy akár egyszer csak fellépőként is megjelenhetne valamelyik, akár jam sessionben is.
2: Nem szoktunk lejátszott zenét betenni a Jazz Festre, tehát ez az én szigorúságom, mert hogy azt szeretem pont a Jazz Festben, hogy élő zene, az élő zenét hirdetjük, és amiatt mindig nagyon csúnyán nézek az emberekre, így mint most rád, hogy
1: na jó, nem. De azért hadd tegyük hozzá, hogy például a Random Tripben ugye ott van DJ QC,
2: na jó,
1: ő azért alapokat szolgál.
2: De hát ő a zenekar tagja.
1: Így van, tehát azért tudjuk, tegyük helyre a dolgokat. Jó, meg van beszélve, tehát Early Bird-et lehet vásárolni. Egyébként miért nem a Prokulton hirdettétek meg a jegyeket, mert azt kerestem ott, aztán szembe jött egy Budapest Jazz Orchestra, a Big Band Highlight, nem tudom, azt
2: igen,
1: láttad,
2: az jó lesz, én ajánlottam lesz őket, azt hiszem. Illetve a telefonszámot biztos én adtam.
1: Na szóval, miért nem a Prokulton hirdetitek a jegyeket?
2: Mert nekem nagyon bevált a billete.ro, tehát most már, hát azt hiszem, amióta online árulunk, azóta mindig velük. Úgyhogy ugye az InTime is lehetne, vagy a Prokult is, vagy bármelyik, de igazából, ami nagyon bevált, én azt meg szoktam tartani, ugyanígy az embereket is, vagy a bemondókat például.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy mi is már ott vagyunk az elejétől, ez tény.
2: Úgy szeretem, hogy
1: kisebb-nagyobb változásokkal, igen.
2: Igen, igen, úgy szeretem, hogy azért akik ott vannak, és a csapat már úgy a csapat részeinek is érezhetik magukat, mint ahogy ti is, hogy akkor ne az legyen, hogy jövőre hívok valaki mást.
1: És van akkor szép új, hát viszonylag új
2: színpad?
1: Színpadunk, igen, pontosan.
2: Na jó, hát arra egy kicsit mérges vagyok. Nem tudom, mi kitervezte, de hogy nincs befedve, az biztos. Tehát éppen az lenne a lényeg, hogy kéne egy fedés rá, hogyha az ember hozott egy koncertzongorát több száz kilométerről, akkor ne ázzon meg.
1: Mondjuk nem te vagy az egyedül, aki
2: nem is
1: mérges
2: beszél
1: erre a történetre, mert hogy nincsenek födéme, és állítólag nem stabil, és stb. Apropó koncertzongora, emlékszel arra a kiadásra, amikor egy zongoraszék az előadó alatt összetörött? Kétszer?
2: Kétszer.
1: Na én egyre emlékszem csak.
2: Nem mondjuk el ki azt, mert megígértem de neki, nem, hogy nem fogom elmondani. Ilyen,
1: aki ott volt egyébként is látta, ez tulajdonképpen egy ilyen kellemetlen baleset, hát most Istenem.
2: Futottunk a székekért, és ő közben folytatta az improvizálást a zongorán.
1: Hát ezért jó az improvizálás, hogy kézen állva is lehet ezt
2: így
1: csinálni.
2: Van. Na viszont térjünk vissza kicsit a színpadra, azért nagyon hálás vagyok azért, hogy van színpad, mert hogy arra is kellett költeni a tavaly, tehát hogy azért az a minuszunk az nem volt hiába való, vagy csoda, mert hogy most már arra az nem kell, egy fedésre kell még költeni. A zongorára ugye muszáj, mert hogy most már olyan fellépőim vannak, akik igénylik a bizonyos típusú koncertzongorákat, tehát nem lehet a moziból vagy bárhonnan elkérni, hanem nekik az a bizonyos típusú kell. Viszont nagyon-nagyon sok szponzorunk van, és akiknek legjobban tartozom köszönettel, az Csíkszereda polgármesteri hivatala, akik ugye mint minden évben most is pályázati úton segítik ezt a rendezvényt, és társszervezőim is, tehát tulajdonképpen nagyon hálás vagyok a színpadért, mindenért, most csak hülyéskedtem, hogy vagyis hát minden visznek fele, igaz, majd tényleg kéne egy fedés.
1: De ez még megoldható addig?
2: Hát muszáj lesz, megoldjuk. Muszáj lesz, megoldjuk. Tehát ez biztos vagyok benne, hogy ezt nem tudja se a polgármester úr, se a az alpolgármester asszony, hogy ez nincs, vagy most már lehet, hogy tudja.
1: Jaj, de hogy
2: de
1: nem,
2: biztos nem volt velük, akkor megbeszél, vagy figyelj, nem fedjük be úgy.
1: Ez már a Borszeredán látszott, hogy ázik a színpad, persze, tehát ez nem volt kérdés.
2: Azt hiszem, hogy akkor fették be a sztázójáig, hogy legyen biztos fedés rajta. Úgyhogy ezt csak azért mondtam el, hogy jó lenne jövőre megcsinálni, viszont nagyon hálás vagyok érte, hogy van színpadunk idén, nem kell szereljünk, és nagyon-nagyon nagy köszönettel tartozom a polgármesteri hivatalnak, a MOL-nak, és nagyon sok helyi cégnek, akik jelentkeztek is, akárhogy segítenek, vagy akiket megkerestünk, és segítenek minket plakáttal, akár helyszínekkel, és különböző összegekkel, amit oda költhetünk, ahol hiányosságok
1: de
2: vannak.
1: De mindig van hely még újabb összegeknek, így ugye, mert említetted, hogy még a vége egy icipicit rezeg, de nem vészes. Jó, igen. Cheeky Jazz, itt lehet megtalálni a fesztivált a Facebookon?
2: Igen. A honlapunk pedig www.jazzfesztivál.ro, Instán is ott vagyunk, és most már folyamatosan frissítünk videókkal, különböző képes anyagokkal, úgyhogy mindent fogunk majd posztolni, olvassák az új híreinket, és jöjjenek minél többen.
1: Azt nézem, hogy az oldalon, például a jazzfesztivál.ro oldalon ott nincs meghirdetve az Early Bird, vagy megvan?
2: De valahol ott kell legyen.
1: Nagyon-nagyon keresem jegyek online a bilete.ro oldalon.
2: Akkor gyorsan kell szóljunk Misinek.
1: Ezért néztem meg direkt, hogy lám minden felületen elérhető-e az Early Bird. Mert fontos lenne, mert van, aki Facebookon böngészi ezeket a dolgokat, van, aki pedig az oldalra kíváncsi, de tényleg nem látom.
2: Na akkor azonnal szólunk.
1: Nem látok ilyen élő linket, amire rá lehet kattintani. Azt látom, hogy új dátum. Az
2: biztos, ott vannak a jegyek, egy ilyen címünk biztos van.
1: Így van,
2: néztem.
1: A jegyek, és levisz az nem oldal aktív. Aljára, és jegyek online a bilete.ro oldalon, és onnan nem visz tovább.
2: Hát azonnal orvosoljuk.
1: Nagy
2: akkor
1: van, ki kell rakni, hogy Early Bird. Hogy hívják a kis matarunkat?
2: Cheesy.
1: Jó, akkor Cheesy. Nóra, köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a részleteket. Én bízom benne, hogyha az Etna nem fog nagyon kiborulni, akkor én is idejében hazaérek, ha nem, akkor szólok, jó?
2: Várunk
1: és
2: haza.
1: És köszönöm idén is a meghívást, tehát augusztus 14-e és 16-a között kerül sor a 16. Nemzetközi Jazz Fesztiválra, a Cheeky Jazzre, és várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Érdemes előjáróban vagy elővételben megvásárolni a kedvezményes áru bérleteket, és csak bérleteket lehet kedvezményes áron váltani, de nyilván a fesztivál közeletével az egészen pontosan augusztus 4-éig vannak az Early Bird-ök.
2: Igen.
1: Onnantól már lehet napi
2: mondjuk
1: jegyet
2: el még,
1: is
2: hogy
1: váltani.
2: A helyszínen lesznek diákjegyeink, egyetemistáknak vagy nagyobb diákoknak és nyugdíjasoknak is lesz kedvezményes, és a gyerekek 14 év alatt ingyen jöhetnek.
1: És ugye bármennyire próbáltak az elmúlt években rászoktatni a közönséget, hogy ne ott helyben akarjanak jegyet venni. Mindig nem jártunk sikerrel, úgyhogy mindig vannak jegyek ott.
2: Igen, egy 20% szokott elfogyni előre. Hát, ha most elérnénk az 50-et, kérem szépen, segítsenek, hogy 50%-át adjuk el előre.
1: Én szorítok neked, Nóra, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.
0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: A következő járra meg lesz a csípe!
6: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
8: Reklámot hallottak!

0: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhá a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhá, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
2: Reklámot hallottak.

0: minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyílásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
2: Reklámot hallottak.

0: idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: Így igaz, hogy jelenleg gyönyörű az időjárás, és az embernek úgy jön, hogy kimenjen és sütkérezzen a napon, de nem minden napunk egyforma, még időjárás szempontjából sem. Vannak jobb és vannak rosszabb napjaink, és a rosszabb napjainkon nem mindig tudjuk, hogy éppen mi bajunk van, bár azt mondják, hogy 40 után délután, de nem csak a 40-esekről fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Forró Erős Gyöngyi, pszichológus, mentál higiénés szakember. Hogy lehet valakinek ilyen nagyon bonyolult, nehezen kimondható sok-sok címe? Szervusz, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt vagyok.
2: Nyugodtan húzd közelebb magadhoz a mikrofont, hogy legyen kényelmes, hogy halljuk jobban egymást. Hát mondanám, hogy 3 hétköznapi témát vagy témakört választottam, de nyilván ez azért nem mindenkinek olyan nagyon egyértelmű, hogy mi az, hogy stressz, vagy mi az, hogy stressz helyzet. Tudjuk, hogy valami nem jó, vagy valami nem megfelelően működik saját magunkhoz képest, csak nem biztos, hogy értjük, hogy mi áll a háttérben. Stressz, szorongás, amit még talán kevésbé értünk, és ugye a burnout vagy a kiégés magyarul, azt nem tudom. Tehát mennyire értik az emberek, amikor te ilyennel találkozol például, és akkor ugye eljön hozzád, valami problémája van, de nem igazán tudja, hogy mi. Tudja, hogy ezt stressz okozza, vagy éppen már rég a kiégésben van, vagy ezt te vezeted rá őket erre?
3: Van, aki tudja, és van, akit rávezetek, vagy van, aki rájön magától a terápiás folyamat során. Tehát, hogy ez nagyon változó tud lenni. Aki nem tudja, annak azért előbb-utóbb igyekszünk meghatározni, mert azért fontos, hogy a fogalmak alatt minnyáján ugyanazt értsük, mert hanem a kommunikációnk el fog csúszni, és elmegyünk egymás mellett, nem fogjuk érteni egymást. Úgyhogy igyekszünk azért meghatározni a fogalmakat, hogy minnyáján ugyanazt értsük alatta.
2: Ugye nagyon sokat halljuk manapság azt, hogy a stressz áll a háttérben, és letűr vagy legyűr bennünket a stressz, és kikészülünk, és megbetegít a stressz, és ezt megfelelően kezelni kell. Ha jól tudom, akkor ez a szervezet által egy válaszreakció valamire. Ezt bármi kiválthatja? Hát, munkahelyi stressz.
3: Gyakorlatilag szinte bármi. És az benne nagyon jó, hogy például ami belőlem stresszet vált ki, belőled nem biztos. Tehát, hogy nem lehet ilyen nagyon egyértelmű szabályokat felállítani, hogy akkor ez vagy az minnyájunkból egyformán stresszet fog kiváltani. Mert a stressz az, ahogy mondtad, valóban a saját magunk által adott reakció egy bizonyos helyzetre. És másképp reagálok én, és másképp reagálsz te ugyanarra a helyzetre.
2: Ugye a szakirodalom is úgy tartja, hogy ha a probléma megoldódik, a stresszt is alább hagy, csak ez hosszú távon nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik.
3: Hát ugye mi azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen 2 útja van annak, hogy hát kijöjjünk egy stressz helyzetből. Az egyik, amit úgy nevezünk, hogy probléma fókuszú, ez talán az egyszerűbb. Amikor azt mondom, hogy tudom, hogy mi okozza a problémát, mi váltja ki belőlem a stresszet, megoldom azt a helyzetet, és akkor megszűnik a stressz, és teljesen rendben vagyok. És ez azt szoktuk mondani, hogy egy adaptív megküzdési mód a stresszel. Na de mi van akkor, hogyha olyan történés vált ki belőlem stresszet, amit nem tudok megoldani? Például nagy beteg egy hozzátartozóm, vagy akármi olyan élethelyzetet el lehet képzelni, ami nem áll rajtam, aminek a megoldása nem áll rajtam. Na akkor mit tudok tenni? És akkor jön be, amit úgy nevezünk, hogy érzelemfókuszú megküzdés. Amikor nem az a célom, hogy megoldjam a problémát, mert az helyből lehetetlen, hanem az a célom, hogy azokat a negatív érzéseket, amit kivált belőlem, azokat próbáljam kordában tartani, menedzselni, kezelni, hogy ne hatalmasodjanak el rajtam.
2: Létezik mondjuk egy harmadik is, amikor az ember egyszerűen nem tudja, vagy nem tudatosítja a kiváltó okot, csak megjelennek például a tünetek.
3: persze, nagyon sok ilyen van, és ezek azok a helyzetek, amikor már valóban nagyon indokolt egy-egy pszichoterápiás folyamat, hozzám terápiába is jönnek úgy kliensek, hogy azt mondja, hogy feszült vagyok, minden reggel gyomorideggel ébredek, hogy sok alkoholt fogyasztok, mert másképp nem szűnik ez az érzés, de nem tudom, hogy mi okozza. Minden rendben van, jól működik a családom, házam van, autóm van, biztos munkahelyem van, rendes jövedelmem van, nem tudom, mi a bajom. Szorongok folyamatosan. Na és akkor viszont meg kell nézni, hogy ez honnan jön és mi ez.
2: No, és akkor ugye elérkeztünk a második ponthoz, a szorongáshoz, ez a belső nyugtalanság. A szorongás akkor jelentkezik, amikor a feszültség akkor is megmarad, ha nincs közvetlen külső fenyegetés. Tehát ez, amiről beszéltél, hogy minden rendben van látszatra, de hogy ez ott van, azt mondja be, diffúz belső eredetű félelem érzet, aggódás olyan dolgok miatt, amik még meg sem történtek. No, hát ez már sokkal bonyolultabb, mint egy egyszerű stressz, bár a stressz sem egy egyszerű történet. Nem.
3: Tulajdonképpen a szorongás is egy stressz az idegrendszer számára. Tehát, hogyha szorongok, akkor az idegrendszerem tulajdonképpen egy állandó stressz állapotban van. Tehát így kéz a kézben jár a kettő, mint olyan. De a szorongásra visszatérve, az tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, az egy félelem. Csak az az érzelem, amit félelemnek nevezünk, annak van tárgya. Például félek a medvétől, félek a, nem tudom, de valami kézzel fogható, meghatározható valamitől. A szorongás az egy irracionális félelem. Annak nincs kézzel fogható tárgya, illetve hogy amit meg tudok fogalmazni, mint kézzel fogható tárgyat, az nagyon sok esetben csak az én fejemben van. Például irracionális félelem lehet az, hogy félek attól, hogy mi lesz, hogyha majd megszűnik a munkahelyem. Hát de most még van. És hát egyáltalán nem biztos, hogy megszűnik. De én már jó előre kezdek félni. Előre vetítek valamit. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy, és ez megint ilyen nagyon lebutítva és nagyon fapadosan, de csak azért, hogy mindenki értse, hogy a hangulatzavarokat, hogyha egy ilyen időegyenesen képzelem el, aminek a közepén van az, a jelen, az itt és most, akkor azt tudom mondani, hogy a depresszió van a múltban, ugye, tehát a depressziós ember leragad, érzelmileg beleragad egy múltbeli történésbe, míg a szorongó ember mindig elő van futva a jövőbe. Tehát ő mindig azon kattog, hogy de mi lesz, ha. És mivel ezekre nincs válasz, hogy mi lesz, ha, ez egy félelmet vált ki belőle, egy irracionális félelmet, mert pont akkor az esélye, hogy ne legyen semmi, mint az, hogy esetleg legyen valami. De nem várom meg, hogy legyen valami, és akkor arra megoldást keressek, hanem én már előrevetítek, adott helyzetben akár katasztrofizálok egy helyzetet, és akkor ettől értelemszerűen megjelenik bennem egy félelem, de ennek a tárgya csak az én fejemben van.
2: Tehát ez olyan, mint Junkriangának az a meséje, hogy mi van, hogyha a macska felugrik és leesik a sótömb, és megüti a gyereket.
3: Pontosan, és ebben a történetben az a szép, hogy miközben vagy elő vagyok futva a jövőbe és szorongok, vagy bele vagyok ragadva egy múltbéli eseménybe érzelmileg, és az nyomja rá a bélyegét a hangulatomra, nem tudok az itt és mostban lenni. Nem tudom a jelent megélni.
2: Ez a mindfulness, ugye?
3: Erről van szó pontosan.
2: Ez egy megint egy ilyen divatos angol kifejezés. De akkor arra kellene figyeljünk, hogy mindig az itt és mostban érezzük jól magunkat? Nagyon lebutítva?
3: Nagyon lebutítva, igen. De persze ez nem jelenti azt, hogy azért az embernek van egy előrelátó képessége, és ezt azért jó használni, mert hogy azért az életemet terveznem kell, irányítanom kell, nem sodródhatok, és hát aki ugye ilyen nagyon az itt és mostban él állandóan, hát ez a hedonista, aki hát ezt most élvezzük, és majd utánam az özönvíz.
2: Aha. Igen. Tehát ez a másik véglet lenne, gondolom. Akkor hol van az arany középút? Azaz, hogy lehetnek-e ilyen kilengéseink? Minden ember életében lehetnek-e kilengések? Hogy ezt most úgy elengedem, most akkor mondjuk megiszom egy pohárral többet, de nyilván ezt a pszichológus hallja, azt mondja, hogy lehet, hogy alkoholista vagy.
3: Szóval a lényeg az, hogy a szorongás is egy természetes érzés, és óhatatlanul előbb-utóbb minnyájunk életében meg fog jelenni, vagy már megjelent. És ugyanúgy, mint a stresszel, ugyanaz mondható rá is, hogy nem az a baj, hogy megjelenik. És igazából, hogyha ezt én okosan tudom menedzselni, és van önreflexióm, magyarán észreveszem, hogy mi történik, vannak jó megküzdési képessége, van jó megküzdési képességem, megküzdési mechanizmusaim, akkor én ezt tudom menedzselni. A baj akkor van, amikor ez krónikussá válik, és állandóan fönnáll, és nem tudok tenni ellene semmit. Na akkor jó segítséget kérni, akkor talán valami új megküzdési módokat kell tanulnom, valamit másképp kell csinálnom ahhoz, hogy másképp érezzem magam. Mert az, hogyha hosszú távon fönnáll, akkor annak előbb-utóbb tudnak lenni nagyon kellemetlen következményei.
2: Mondjuk a stressz váltja ki a szorongást, vagy nem kell a kettő egymáshoz?
3: Simán összekapcsolódhat, de egymástól független.
2: Csak azért kérdem, hogy tehát ha valakinek mondjuk stresszes nagyon a munkahelye, ahogy te is fogalmaztál, hogy mi van, ha el fogom veszteni, akkor előbb-utóbb kialakul benne egy szorongás is.
3: Pontosan.
2: És hogyha ez hosszú távon fennmarad, akkor jön a harmadik lépés, a burnout vagy a kiégés, de annak sem kell a másik kettő előzménye legyen, vagy igen?
3: Bizonyos szempontból a stressz igen. Tehát a kiégés, ezt... Tehát szakirodalom ezt mindig munkához, munkahelyhez köti. Tehát ma már azért divatos lett ez a fogalom is, és használjuk, hogy kiégtem a szülői szerepemben például. Ugye ugyanazt a lelki folyamatot értjük alatta, de hogyha szakmai szempontból próbálunk erre reflektálni, akkor ez kifejezetten a munkára vonatkozik a burnout. Na most az, hogy eljussak a kiégésig, ez sem történik az egyik napról a másikra. Ugye maga a fogalom is, a burnout is a technikából jött át a pszichológia nyelvezetébe, és tulajdonképpen ez a, hát amint a villanyégő lassú kiégése, ahogy úgy fokozatosan veszíti az áramot, és egyszer csak kihúny. Na ez a folyamat, és hát így zajlik tulajdonképpen. Egyszerűen kimerülnek az érzelmi tartalékaink, tehát a krónikusan, hosszan fönnálló stressz, amit nagyon sokszor, tehát én azzal szembesülök például terápiás helyzetekben, hogy aki benne van, nem éli meg, nem érzékeli, nem éli meg, tehát annyira elkapja a gépszí, a egyik határidő, a másik után feladat, kihívás, megyek, csinálom, az idén sincs időm szabadságra, jövőben sincs, hétvégén is bemegyek, túlórázom, mert projekt, mert le kell adni, mert ilyen kötelesség, olyan elvárás, miközben folyamatosan elérhető kell legyek, mindig lesem a telefonomat, az e-mailemet, tehát, hogy nem tudok kikapcsolni, nem tudom azt mondani, hogy oké, akkor most kihúzom magam a konnektorból, és leengedem a feszültséget. Tehát, hogyha ez sokáig így megy, akkor előbb, tehát az emberi idegrendszer nem erre volt az evolúció során kialakulva, és ezzel nem tud mit kezdeni. És akkor innen jön aztán az, hogy kiégés a vége.
2: Van-e kimutatható kapcsolat az okostelefon vagy okos eszköz használat és az imént felsoroltak között?
3: Van. Most hirtelen egy tanulmány jutott eszembe, nem olyan rég olvastam. Ez nem föltétlen a szorongásról és a kiégésről szól, hanem a serdülőkori depresszióról, hogy 2002 után milyen jelentősen megugrott a depressziós serdülők száma, ez egy amerikai tanulmány éppen, és hát ugye tulajdonképpen ez az okostelefonok megjelenésével egy időre tehető.
2: De mondjuk, hogyha a serdülő már depressziós, akkor onnan már csak egy lépés, a stressz, szorongás, kiégés.
3: Ritkán járnak külön. Uh-huh. Tehát, hogy azért kéz a kézben szoktak megjelenni. Na most mindig az a kérdés, hogy mit látok erősebbnek, melyik tünet az erősebb, de hogy azért, amikor egy szorongásos, egy generalizált szorongásos kliens megérkezik, ugye a generalizált szorongás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nap 24 órájában és minden szituációban szorongást él meg, nem csak egy bizonyos helyzetben, akkor azért neki már depresszív tünetei is szoktak lenni általában.
2: Úgy fogalmaztál az imént, hogy ha ez csúcsosodik, ugye akkor onnan már egészen kellemetlen dolgok jöhetnek az ember életébe. Mire gondoljak, függőségekre?
3: Hát akár, persze. Ugye az, hogy valamilyen szert használok, és amikor én szerről beszélek, akkor én például az alkoholt is ide értem, vagy a nikotint is ide értem. Mert
2: kötelezően ide is kell, nem?
3: Mert hogy ezek legálisak ugyan, de szerek. És hát ezekkel mindig akkor van a baj, amikor arra kezdem őket használni, amire nem valók pont. Mert ugye az, hogy baráti társaságban leülök, és megiszunk egy üveg bort, és ihaj-csuhaj, jól érezzük magunkat, ezzel nincsen semmi baj. A baj akkor van, amikor feszült vagyok, ideges vagyok, rossz kedvem van, és akkor alkoholt iszom, hogy ez csendesedjen, hogy ne érezzem olyan erősen. Erre nagyon hamar rátanul az emberi agy. És itt szoktak bejönni a függőségek, ugye férfiaknál többnyire az alkohol, a nők ezt, mivel hogy a társadalom azért a női alkoholizmus sokkal negatívabban ítéli meg, mint a férfiak esetében, a nők inkább bebújnak a fürdőszobába is vagy a konyhába is bekapják a nyugtatót. De hogy ugyanaz a hatás, csak ugye nem annyira látványos, és akkor így nem esik annyira negatív megítélés alá. Egy nőnél sokkal jobban hangzik, hogy felírta az orvos, és be kell vennem a nem tudom melyik nyugtatót.
2: Na, ezt akartam hogy... kérdezni, ez elfogadott egyébként? Tehát társadalmilag elfogadott? Nem mondják a másiknak, hogy bogyózik?
3: Hát ha azt beveszi a nyugtatót, hát kérlek, rengetegen szedik.
2: Mert erre akartam kitérni, hogy mi a helyzet a receptre felírható nyugtatók, és ugye a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerekkel.
3: Hát ezek a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerek azért ezek ártalmatlanok ilyen szempontból, tehát hogy nem okoznak függőséget. Igazából én nem tudom azt megítélni, hogy hatásuk mennyire erős, nem tudom, de hogy azért ezek nem okoznak függőséget. Függőséget a gyógyszerek okoznak, na most aki, és ezt fontos érteni, hogy aki orvosi kezelés gyanánt szedi, és orvosi felügyelet mellett, az egy más történet.
2: De hát, az sem lehet, míg a világ plusz
3: pontosan, hétlap. Pontosan, de hogy ezt azért az orvos nagyon pontosan tudja, és hogyha az ő előírásai be vannak tartva, akkor ő azért azt tudja, hogy ezt hogyan kell adagolja, meg mennyi ideig adhatja, meg stb. Tehát, hogy ez egy más történet. Itt inkább arról beszéltem én, akik hát kaptam a szomszédasszonytól, mert neki is hasonló érzései voltak, és akkor adott, és milyen jó volt, és nem, tehát, hogy ez a kategória.
2: De most érdekes, ahogy mondod, ugye, mert hogy az orvos által megszabott ideig fogyasztják ezeket a szereket, de hogy mi változik, vagy mi történik?
3: A gyógyszertől?
2: Nem, a gyógyszer után, tehát hogyha a gyógyszernek a hatása kimarad, akkor ez értsem úgy, hogy ez valami fizikai elváltozásra? Nem.
3: Nem. A gyógyszer tulajdonképpen abban segít, hogy a nagyon erős tünetek megszűnnek. Mert ugye azért a szorongásnak, a burnoutnak akár, mert a burnout is nagyon erős szorongással jár, tehát erős szorongás érzést él meg az, aki burnoutban van. Tulajdonképpen ezeket a nagyon erős tüneteit, a rossz érzéseket lecsendesíti. És én azt szoktam mondani a hozzám forduló klienseknek, hogy tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy elkezdjem rendbe tenni azokat a dolgaimat, amik elvezettek oda, hogy ide jutottam. Mert amíg a tünetek nagyon erősek, és azok az érzések nagyon erősek, tulajdonképpen beszűkül az ember. Csak arra tud fókuszálni ilyen nagyon szűk látókra, hogy mennyire rosszul vagyok. Akkor hiába próbálod azt, hogy na, akkor most változtassunk ezen vagy azon, mert nagyon-nagyon nehezen tud. De a gyógyszer az lehetőséget tud adni arra, hogy akkor oké, nem érzed olyan erősen, de a problémát meg kell oldanod, mert hogyha nem...
2: Tehát ezt akartam kérdezni, akkor kimarad a gyógyszer, ugyanúgy visszajönnek a tünetek? Vagy van, hogy nem jönnek vissza?
3: Elvileg igen.
2: Megértettem.
3: Elvileg igen.
2: Mi a helyzet a pánikbetegséggel? Az hová sorolható? Kérdezi egy hallgató.
3: Szorongásos zavar. Ugye a szorongásnak egy nagyon felfokozott állapot tulajdonképpen a pánikroham, és hát pánikzavar, vagy pánikbetegséget akkor mondunk, amikor ez rendszeresen, egy bizonyos meghatározott időn belül bizonyos rendszerességgel előfordul a roham, a rosszul lét. Ez egy nagyon erős rosszul lét, aki élt már át ilyet, és hát azért nagyon sokan statisztikai adatok azt mondják, hogy a nőknek 80%-a az élete során átél.
2: De tudja is, hogy mit él át?
3: Hát az elsőnél nem biztos. Nagyon erős testi tünetekkel jár, heves szívdobogással, izzadással, remegéssel, akár hányingerrel, hasmenéssel, szédüléssel. Tehát egy általános, nagyon erős rossz közérzet, amihez társul egy egy borzasztó félelem, általában kétféle félelmet szoktak megfogalmazni, vagy a megőrüléstől való félelmet, vagy a szívinfarktustól való félelmet. Tehát, hogy azt érzi, hogy mindjárt szívinfarktust kapok. Ugye, és akkor nagyon gyakran, amikor valaki nem tudja, hogy ez pánikroham, mert mondjuk ez az első az életében, vagy annyira erős, hogy egyszerűen nem tudja leállítani magát, nem tudja ezt menedzselni, akkor nagyon gyakran akár mentőt hívnak, vagy kiszaladnak a sürgősségre, és akkor ott beigazolódik, hogy nincsen semmi szervi oka, hanem ez egyszerűen pánikroham, és akkor egy nyugtatóval ez lecsendesedik, vagy előbb-utóbb ez lecsendesedik egyébként magától is, mert hogy ezt a nagyon felfokozott állapotot azért az idegrendszer túl sokáig nem bírja, lecsendesedik, csak hogy megmarad utána a félelem attól, hogy de mi lesz, hogyha megint előjön, és akkor ugye ez már szorongás, hogy de mi lesz, ha, és akkor a szorongásom erősödik, ergo fog jönni az újabb pánikroham.
2: Na de milyen jó, hogy itt vagy, mert sosem értettem, miért kell olyankor papírzacskóba lélegezni?
3: Tulajdonképpen arról szól, hogy ugye ilyenkor, aki pánikrohamban van, azt mondjuk, hogy hiperventilál, tehát kapkodja a levegőt, túl sok oxigén jut a vérébe, és attól az agyba túl sok oxigén kerül a vérbe, és attól jönnek a tünetek, attól erősödnek a tünetek. Na most az acskóból ugye egyrészt, másrészt, hogy lassítva lélegzik. Ugye, tehát az, hogyha a légzésemet elkezdem lassítva, kontrolláltan veszem a levegőt, tehát megállítom ezt a hiperventilációt, de a lassított levegővétel az tulajdonképpen nyugtatóan hat az idegrendszerre is, tehát segít abban, hogy lenyugodjak. Mi szoktuk tanítani a pánikosoknak ezt a igen, tehát a pánik rohamoktól szenvedőknek ezt a típusú légzést, hogy akkor 4 másodpercig beszívod, 4 másodpercig bentartod, 4 másodpercig kifújod, 4 másodpercet vársz, és megint szívod. Tehát ez a 4 másodperces négyzet légzés tulajdonképpen, de hogy ez szépen le tudja csendesíteni.
2: Mi a helyzet ezekkel az oktató segédanyagokkal, mindfulness videók, meg mindfulness zenék? Tudnak működni?
3: Tudnak. Én magam is kíváncsi voltam, és beiratkoztam egy mindfulness csoportba, és nagyon érdekes gyakorlatokat tanultam, nagyon élvezem, azóta is használom, például a legegyszerűbb, ilyen számomra ilyen döbbenet volt, hogy mennyire jól tud működni, hogy egyszerűen csak egy falat ételt vegyél be a szádba, legyen az bármi, egy darab dió, vagy egy mazsola, vagy akármi, és mielőtt összerágnád, egyszer csak úgy forgasd meg, figyelj oda, hogy milyen a felülete, hogy mennyire érdes, vagy hogy szúr-e, vagy hogy sima, és próbáld bekapcsolni az érzékszervedet, hogy érzékeljed, utána figyeld az ízét, hogyha szopogatod, milyen, ha egyet ráharapsz, milyen, és tulajdonképpen az agyadat rákényszeríted arra, hogy arra figyeljen, ami itt és most történik veled.
2: Hát akkor tulajdonképpen a hétvégén lezajlott borszered az egy mindfulness esemény volt. Hát ott is arra tanítottak, hogy kóstold, öblögensd a szádban, élvezded a pillanatot, beszélgessél emberekkel.
3: Azt szoktuk mondani, hogy a mindfulnessnek végül is az a lényege, hogy lehorgonyozza a figyelmemet az itt és mostban. Na most a legegyszerűbben lehorgonyozni a figyelmemet az itt és mostban, azt úgy tudom, hogyha például kezdem követni a légzésemet. Ugye, az itt és most történik, hogyha a figyelmemmel a légzésemet követem, akkor már lehorgonyoztam a figyelmemet. De nagyon könnyen le tudom horgonyozni a figyelmemet az itt és mostban úgy, hogy bekapcsolom az összes érzékszervemet. Például megyek az úton, és arra kezdek figyelni, hogy mit látok. És akkor nagyon aprólékosan megfigyelem, hogy mit látok. Mit hallok, milyen hangokat, hogy a madár csicserek, hogy elment egy autó, és nagyon részletesen megfigyelem az összes hangot. Bekapcsolom az orromat. Milyen illata van a levegőnek? Milyen szagokat, milyen illatokat érzek? És akkor akár elmegyek egy fal mellett, és ráteszem a kezem. És milyen érzés? Tappintom. És ezt egyszerűen, hogyha az érzékszerveimre figyelek, akkor nem tudok elfutni, hogy mi lesz, ha, hanem ugye akkor itt van a figyelmem, az itt és mostban, és ez tulajdonképpen az agyam számára egy tanulási folyamat, hogy tanítom, hogy nem futunk el erre vagy arra, hanem maradunk.
2: Tehát most már akkor értem, hogy miért tudnak ilyen jól működni ezek az ASMR videók. Ugye akkor olyankor csak az egyik érzékszervünkre hagyatkozunk, a hangra. Uh-huh. Az viszont rendkívül jó, nagyon jó, mert tud, és akkor működik igazán, hogy az embernek a gerincén futkos a hideg. Az a kellemes hidegrázás, mert hogy a hidegrázás is tud kellemes lenni. Manapság nagyon sokan és nagyon sok mindenféle segítséget ajánlanak fel. Egyébként megadhatom a telefonszámot, ugye, hogyha valakinek kérdése van, mert mindjárt van egy nagyon konkrét eset, hogyha fogunk neki rendelni, azaz te rendelsz, én csak itt ülök és hallgatom. Na de visszatérve, ugye, elég-e például egy stresszes állapot, egy szorongás, egy depresszió, vagy éppenséggel egy pánikbetegség esetén csak egy coach?
3: Hát ez függ ugye a súlyosságától a helyzetnek. Mert igen, én el tudom képzelni, hogy például egy olyan stressz helyzetben, ami hát probléma fókuszúan megoldható, akkor igen, egy coach akár tud segíteni. Azt hiszem, hogy amikor arról van szó, hogy ez már egy generalizált állapot, hogy már nem tudom, hogy mi váltja ki, de folyamatosan érzem, minden reggel gyomorideggel ébredek, vagy nem tudok már aludni, akkor azért talán több kell, mint egy coach.
2: Most azon gondolkodtam, hogy tehát tulajdonképpen a coach, ő ugyan szakember, de hogy nem pszichológus, vagy nem pszichiáter. Vagy pszichiáter, pszichológus is vállalhat coachingot?
3: Igen, tehát hogy ez most már van ilyen képzés, és igen, elvileg tanulhat pszichológus is, pszichiáter is coachingot is végezheti. Azért az igazság, hogy én ezzel nem vagyok egészen tisztában, hogy hol van a kompetencia határuk, de a patológia határa az mindenképpen nekik határ. Tehát, hogy ahol már patológia van, ott ők már nem nagyon tudnak beavatkozni.
2: Patológia az azt jelenti, hogy az embernek már fizikai tünetei jelentkeznek?
3: Akár, illetve, hogy számára már nehezen viselhető az az állapot, amiben van.
2: No, van egy konkrét esetünk, belemegyünk?
3: Hát próbáljuk meg.
2: Jó, na figyeljél, azt írja, jó napot kívánok, nekem lenne egy kérdésem, lehet nem ide tartozik, de én feltenném, ugyanis nekem van egy olyan problémám, hogy nagyon ellenőrző személyiség vagyok, ez az egyik, és azt hogy lehetne korrigálni, hogy például ne kutakodjak a barátnőm telefonjában, és ilyen dolgokat hogy lehetne kiküszöbölni. Az én egyszerű kis fejemben ez már két problémát is felvet. Az egyik az ugye az ellenőrzés, a másik az meg gondolom a bizalomhiány, feltételezem. De te vagy a szakember.
3: Hát ebből fakad az ellenőrzés. Ebből fakad a bizalomhiányból. Okay. Ugye ez egyfajta kontrollkényszer, és igen, összefügghet például szorongással simán. Tehát hangsúlyozom, nem ismerem az esetet, ennyiből nem fogom tudni én ezt az esetet megoldani, vagy akár itt most nem is biztos, hogy szét kellene szednem, de hogy azért az fontos tudni, hogy a szorongó embereknek nagyon fontos a kontroll. Tehát ez ad egyfajta biztonságot nekik, hogyha azt érzik, hogy kontrollálják a dolgokat.
2: Magyarán nyerekben érzi magát.
3: Pont, nem az, hogy nyerekben, hanem biztonságban, hogy én irányítom, hogy mi történjen. Tehát számukra nagyon nehezen elviselhető az a fajta ráhagyatkozás a sorsra, az életre, hogy akkor lesz valahogy. Tehát, hogy bízzak abban, hogy ez jól is tud alakulni, hogy nem kell én megoldjam, nem kell én kontrolláljam. Tehát, hogy tudjak bízni. Akár a társamban, akár a sorsban, akár gondviselésben, jóistenben, akárkiben. De tudjak úgy igazán ráhagyatkozni, hogy ez megoldódik, hogy ez rendben lesz. Nekik muszáj, tehát hogy fontos számukra az, hogy érezzék, hogy a kontroll a kezükben van, és hogy ők mindent is kézben tartanak, szemmel tartanak, mert ez ad egyfajta amúgy nagyon hamis biztonságérzést. Na most erre vannak technikák persze, hogy mit lehet tenni ellene, de hogy mindenképpen azt jó lenne megnézni, hogy ez honnan jön és miért alakult ki. Mert hogy egyszerűen technikákkal nem biztos, tehát viselkedés terápiával nem biztos, hogy megoldható. Ennek azért elég mély gyökerei lehetnek, hogy valakiben miért alakul ki ez a kontrollkényszer. De például volt kliensem, akinek sokat segített ez az ötletem, de ez terápiás folyamatban volt, és mondtam, hogy vegyen egy nagy A3-as lapot, és amikor a piros betűkkel csak tudja, írja rá, hogy nem kell mindig mindent kézben tartanom. és tegye ki a falra, a hálószobájába, a ágyával szembe, hogy reggel, mikor kinyílik a szem, ez legyen az első, amit lát, és mindig olvassa el, és mindig tudatosítsa magába, hogy nem kell én mindent kézben tartsak.
2: De milyen érdekes, látod, mert a nagy áruházak polcain egy adott pont óta megjelentek ezek a nagybetűs különböző karakterekkel felírt különböző üzenetek, aminek tud ugyan terápiás
3: hatása
2: lenni, csak nem mindegy, hogy jól választjuk-e meg azt az üzenetet, ugye?
3: Egyrészt, hogy jól választjuk-e meg, meg másrészt, hogy másképp reagálhatok rá én, és másképp te, mert nem ugyanaz a szűrőnk, ugye? Tehát, hogy ezek soha nem lehet azt mondani, hogy na, akkor ezek ilyen általánosan érvényes dolgok, hogy mindenkinek is ez működik. Nekem igen, neked nem, vagy fordítva.
2: No, tehát akkor gyakorlatilag az ember saját magán is segíthet, hogyha vesz egy A3-as lapot, és felírja azt, ami őt a legjobban zavarja. És hogyha nem is teszik is szem elé, akkor legalább minden nap vagy megnyitja és elolvassa, vagy tudatosítja magában, hogy ez ott van, és erre akkor figyelni kell. Ez lehet egy igencsak apró, zsártalmatlan lépéske, mert nyilván ugyan azt szokták mondani, hogyha az ember egyszer beleáll egy ilyen pszichológushoz járáshoz, annak soha nincs vége.
3: Hát ez is nagyon változó tud lenni. Mert hogy az én praxisomban én egy kezemben talán na jó kettőn meg tudom számolni, hogy hány olyan kliensem van, aki több évig jár, vagy egy évnél hosszabb ideig jár terápiába, mert hogy én nem dolgozom föltétlen hosszú terápiákban. Szorongókkal nem föltétlenül indokolt minden esetben.
2: Magyarán neked annyira tuti a módszered, hogy nem kell ilyen hosszú idő?
3: Nem a tuti módszeren múlik föltétlenül. A módszer, amivel én dolgozom, egyébként nem több éves, meg nagyon sok esetben azt látom, hogy tényleg meg lehet oldani néhány hónap alatt, hogyha az illető is tényleg motivált, és dolgozik ezen a kérdésen. Mert ugye mindig azt mondom, hogy ez nagy különbség a pszichológus és a pszichiáter munkája között, vagy általában az orvos munkája között, hogy az orvos beadja a fájdalomcsillapítót, és az akkor is hat, hogyha a beteg nem tesz semmit. Na most hozzánk terápiába, ha jön valaki, nekünk nincs varázspálcán.
2: De ugyanezt várnák el?
3: Adott helyzetben volt rá példa, hogy igen, de hogy a pszichoterápia az mindig kemény munka, és általában nem az a terápiás rész, ami a heti egy órában zajlik, hanem ami a két találkozó között zajlik, magyarán, amit az illető beültet az életébe, és elkezd alkalmazni.
2: De ez érdekes, mert ugye nagyon sok ember úgy viszonyul ez a történethez, hogy hát megyek, fizetek egy csomó pénzt, azt rám bízza, hogy én oldjam meg magamnak. De hogy ez lenne a lényege. Tehát, hogy a szakember csak egy irányt mutat, irányt ad.
3: Eszközöket ad, módszert tanít, segít, hogy tudatosíts, rájöjjél összefüggésekre, felismerésekre, de hogy a változásokat, a változtatásokat te magad kell elkezd, mert hogyha ez ilyen alapszabály, ha valamit mindig ugyanúgy csinálok, az eredmény csak ugyanaz tud lenni.
2: Azt mondtad, hogy segít tudatosítani. Na gyorsan, azonnal kaptam az alkalmon, ellazítottam az állkapcsomat teljesen. Helyes. Csak mondjuk nem tudok annyira jól beszélni laza állkapcsal, és leengedtem a vállaimat. Látod? Ezt tegye más is, aki most bennünket hallgat, mert ez az egyik legjobb módszer arra, hogy oldjuk a stresszt, ha jól tudom.
3: Az idegrendszeri feszültség mindig megjelenik izomfeszültségben.
2: Például, hogyha valaki érzi, hogy a folyamatosan a nyelvét a szájpadlásának nyomja, az is egy jel lehet.
3: Pontosan.
2: Egyszer egy könyvben.
3: Pontosan. Na. Vagy ugye nagyon sokan vannak, akik reggel fölkelnek, és azért, jaj, hogy fáj, egész éjjel szorítom az állkapcsomat.
2: Van, aki csikorgat, akkor ez is arra vezethető, arra is?
3: Arra is akár. Na, de hogy ez a lényeg, hogy mindig megjelenik az idegrendszeri feszültség izomfeszültségben. A nagyon jó hír az, hogy ez nem egy egyirányú utca, hanem visszafele is működik. Ha lazítom az izmaimat, lazul az idegrendszerem. Ugye ezért nagyon jók a relaxációs gyakorlatok. Hogyha azt érzékelem, hogy nagyon feszes az izomzatom, mert tudom, hogy most éppen stressz helyzet van, nehéz helyzet van, stb., akkor viszonylag könnyen tudok magamon segíteni. Például minden olyan mozgás, ami lógás, például előre hajlok, és csak hagyom lógni a karjaimat, vagy felülök valahová, és lógatom a lábaimat. Ugye ezt így szoktuk is mondani, kisgyerekeknek van is ilyen mondókák, hogy lóg a lába, lóg a... Ugye, tehát gyereknél ez egy elfogadott, sőt, biztatjuk is, de már hogyha a kamasz gyerek gyermekünk csinálja semmit intenzíven, akkor szoktuk mondani, hogy ne lógasd a lábad, fiam, fogjál neki, csinálj valamit. Ugye? Tehát ott már egy bizonyos kor fölött nem nagyon szoktuk elfogadni azt, hogy valaki csak simán relaxál. Azt mondjuk, hogy ez most már a lustaság, pedig miért? Ugye, na szóval, hogy visszatérve, néha, ha meglógatom egy kicsit a végtagjaimat, az már sokat tud segíteni.
2: Tehát magyarán, aki felnőttként úgy érző, beleülne egy hintába egy kicsit, tegye meg nyugodtan.
3: És
2: figyeljen a súlykorlátra, hogy na.
3: Ne szakadjon le.
2: Ne szakadjon
3: De hogyha megtanul egy relaxációs technikát, akkor már van egy olyan eszköze, amivel időnként ki tudja húzni a konnektorból a saját idegrendszerét, tehát feszültségmentesíteni tudja, és ez rengeteget tud segíteni.
2: Számtalan ilyen technika létezik. Lehet igen. ezeket, vagy érdemes, vagy kell, vagy nem javallott ezeket kombinálni? De mit tudom én, valaki kimegy a természetbe, máskor olvas, máskor csak zenét hallgat, máskor csak lógatja a lábát.
3: Teljesen mindegy, csak essen jól. Tehát, hogyha nagyon lebutítva fogalmazok, akkor azt mondom, hogy a pszichés stressz az tulajdonképpen kielégítetlen érzelmi szükségletekről szól. Na most... Tényleg ritkán van, vagy a hozzám forduló, nagyon szorongó, vagy éppen nagyon stresszes emberektől, hogyha megkérdezem, hogy mikor csinált utoljára valamit, csak egyszerűen azért, mert neki ahhoz volt kedve, és az jól esett, és olyan igazán jó érzésekkel töltötte el, hát akkor ilyen nagyon furcsán néz rám, hogy az minek, hát annyi volt a dolog, és a tennivaló, és elfelejtjük azt, hogy az élet nem arról szól, hogy bele kell szakadni.
2: Ezt mikor felejtjük el egyébként?
3: Nem tudom, de valahogy ez menet közben kimarad, hogy az élet arról is szól, hogy érezzem néha jól magam, kell ez a fajta feltöltődés. Gyakran élek ezzel a hasonlattal, hogy a lelkünk olyan, mint egy autóakkumulátor. Sok minden szívja. A munkánk, néha a családunk is, a környezetünk, a nagyon sok minden, de tölteni csak én tudom. És csak olyan dolgokkal tudom tölteni, amik jól esnek, amik jó érzéseket adnak. Lehet ez egy jó kávézás egy barátnővel, egy közös horgászat a barátommal.
2: De jó 5-6 sör már nem az?
3: Én nagyon megengedő pszichológus vagyok, és azt mondom, hogy alkalomattán jó baráti társaságban én még ezt is elfogadhatónak tudom tartani. Nem ördögtől való.
2: Jó, de hogyha csak, mondjuk naponta jön be,
3: akkor most nagyon szakmai vagyok, az egy maladaptív megküzdési mód a stresszel. Tehát, hogy az már nem, akkor ott már meg kell nézni, hogy mi is az, amit én nem tudok másképp megoldani, és akkor keressek magamnak egy úgynevezett adaptív megküzdési módot.
2: Na, szakember rendel, nagyon belejöttünk a témázgatásba, 10 percünk még maradt, hogyha valakinek van egy nagyon egyszerű kérdése, amire egy nagyon egyszerű választ is lehet adni, bár a pszichológiát ismerve ez nem az a terület, felteheti. Arra gondoltam egyébként, hogy nekünk esténként kellene beszélgetni. Tudod, ilyen nagyon nyugiban, amikor már kint úgy sötét van, úgy 9-10 környékén. És akkor te ilyen kedvesen suttognál a mikrofonba, ilyen ASMR feelinget hoznál, és közben meg az észt, meg a tudást úgy.
3: És akár még egy relaxációs gyakorlatot is taníthatnánk a hallgatóknak, és álomba is ringathatnánk vele.
2: Hát, mondtál valamit. Jó, hát ezen még elgondolkodhatunk, ha nagyon szeretnénk. 9 percünk van hátra, tehát mondom, még lehet egy-két kérdést feltenni, és nyilván köszönjük annak az illetőnek a bizalmát, aki ezt így látatlanban, nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, de nyilván ez nem az. Miért tartunk egyébként attól, hogyha van nekünk egy problémánk, akkor keressünk egy szakembert, aki segít megtalálni nekünk egy megoldást?
3: Hát ezért is nem biztos, hogy könnyű fölismernünk, hogy van problémánk.
2: De hogy azt érezzük,
3: na,
2: hogy van.
3: Ám legyen, fölismerjük. De azért ezt nyilvánosan fölvállalni, ugye ezt nagyon sokan, és ez mindig elhangzik egyébként terápiás üléseken is az elején, hogy gyengének érzik ettől magukat. Azt érzik, hogy ők nem elég jók és nem elég ügyesek ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni. Pedig nem erről van szó, hogy gyenge vagyok. A segítségkérés az én szememben az pont arról szól, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy elinduljak és segítséget kérjek, hogy fölismerjem, hogy az én megküzdési eszköztáram nem elegendő, és akkor valamit másképp kell. Sokkal nagyobb azok sokkal inkább erősnek tartom a segítségkérőt, mint azt, aki mondjuk belemenekül egy függőségbe, mert csak így tudja megoldani. Úgyhogy azt hiszem, hogy valahol itt van a kutya elásva, hogy ezt gyengességnek tartjuk, a sírást gyengességnek tartjuk, a nem tudok megküzdeni állapotot gyengességnek tartjuk, holott nem az.
2: Újabb konkrét esetünk van, Doki. Mondhatom?
4: Próbálkozni.
2: Azt írja egy hallgató, az lenne a kérdésem, hogyha néha elszaladnak a gondolataim, és minden negatív dolgon kattog az agyam, és nem tudom kikapcsolni, néha napokig tart, akkor jó volna szakemberhez fordulni?
3: Hát, hogyha az sűrűn történik meg, akkor talán érdemes, igen. Hogyha ez sűrűn történik meg, igen. Néha mindenkinek elszaladnak, néha mindenki szorong, amikor egy-egy olyan élethelyzet alakul ki. És ez teljesen természetes, nem vagyunk gépek, és nem vagyunk fából. De hogyha sűrűn van, hogyha már zavarja az életminőséget, akkor talán érdemes segítséget kérni, igen.
2: Amikor azt mondja például az illető, hogy negatív gondolatai, vagy negatív dolgokon kattog az agya, akkor itt ilyen esetben is disztingválni kell? Mert hogy lehet negatív dolog az is, hogy késik a fizetésem három.
3: Az életminőséget, akkor talán érdemes segítséget kérni, igen.
2: Amikor azt mondja például az illető, hogy negatív gondolatai, vagy negatív dolgokon kattog az agya, akkor itt ilyen esetben is disztingválni kell? Mert hogy lehet negatív dolog az is, hogy késik a fizetésem három napot például, és rosszul él.

0: lehet menni, meg lehet nézni, honnan jönnek ezek a gondolatok, mi az alapja, hogy egyszerűen egy negativista attitűd van-e, egy negativista séma van-e mögött, vagy pedig valóban egy önbántási hajlam. Tehát, hogy ez is nagyon sok mindent takarhat, igen.
1: Számtalan esetben találkoztál olyan pácienssel, aki ugyan járt hozzád, és tőled várta a segítséget, de nem volt kooperatív, tehát, hogy...
0: Számtalan esetben nem, de igen, az néhányszor.
1: Jó. Akkor azt jelenti, hogy egyre elfogadottabb ez a terület az emberek körében, nyilván azok körében, akik erre rá vannak szorulva.
0: Meg azért, akik eljönnek, és ebben az is benne van, amit én nagyon, nagyon sajnálok, hogy ez a társadalom így működik, de ugye a pszichoterápia az nem egy államilag finanszírozott szolgáltatás. Ugyan vannak bizonyos helyzetek és körülmények, amikor az egészségbiztosítási
1: pénzt... Bocsánat, pénzt, a pszichológia az viszont az, ugye?
0: Ezt hogy érted?
1: Tehát, hogy mondtad, hogy nem államilag támogatott szolgáltatás a pszichoterápia.
0: Igen.
1: De a pszichológushoz valója... Nem, pszichiáterhez valója.
0: Az persze. Az orvosi ellátás, igen, persze, igen, az egy más történet. A pszichoterápia, hát bizonyos esetekben ugye autizmus, meg, tehát nagyon korlátolt esetben finanszírozza az egészségbiztosító pénztár, de a nagy átlagnak ezt nem. És ez nem egy olcsó szórakozás, azért ezt is be kell látni, hogy ezért az emberek tényleg anyagi áldozatot kell hozzanak. És én azt hiszem, hogy aki eljön, és ráfordít időt, energiát és pénzt, legtöbb esetben valóban motivált, hogy akkor valami változzon. Még az is nagyon benne van nálunk a mi kultúránkban, hogy bár könnyebben kérnek most már segítséget az emberek, de még mindig legtöbben akkor jönnek, amikor tényleg már nagy a baj. Tehát amikor már testi tüneteik vannak, tehát már fizikailag is szenvednek. Sok esetben úgy jönnek, hogy már végig jártak jó néhány orvost, és pontosan kivizsgálták, hogy nincs a szívének baja, nincs ennek annak baja, és akkor eljön ilyen, na jó, hát akkor már eljöttem ide is, mert már azt mondták, hogy menjek pszichológushoz. Tehát, hogy ilyen is van, de hogy azért többnyire akik jönnek, azok motiváltak. Persze nem 100%, de hogy többnyire igen.
1: Meg nyilván ugye, hogy te is fogalmaztál, nagyon kevés olyan pácienset van, aki évek múlva is még mindig visszajár. Tehát, hogy ez egy viszonylag rövid lejáratú terápiás időszak tud lenni az ember életében, igen, ha esetleg attól tart, hogy neki erre nincs ideje.
0: Igen, igen. Hát én a szorongásos esetek túlnyomó többségében körülbelül 4 hónapos terápiát szoktam folytatni.
1: Érdekes, mert ezt már több egyére említed, és a szorongás, ők vannak a legtöbben, értsem úgy?
0: Nem tudom, hogy ők vannak-e a legtöbben, hozzám valamiért a legtöbben szorongásos zavarral jönnek. Amit én úgy nem is bánok, mert hogy én kifejezetten szeretek szorongókkal dolgozni. Na most ennek bizonyára van egy ilyen oka is, hogy azért Csíkszereda kisváros meg a Sánc Rádió az ugye az egy nagyon jól szállítja a híreket rólunk, pszichológusokról is, hogy kihez milyen problémával érdemes fordulni. Valószínű ez így terjedt el a városban, és ezt így tudják az emberek, de hogy én ennek úgy bizonyos szempontból örvendek is, mert közel állnak hozzám, tehát tudok rezonálni a szorongó emberekkel. Úgyhogy én szeretek velük dolgozni.
1: Tudom, hogy mondottad, hogy neked nagyon-nagyon sűrű a programot, tehát, hogy magyarán, aki tőled akar segítséget kérni, megteheti?
0: Hát megteheti.
1: Tehát tudsz fogadni még embereket? Így erre értettem.
0: Ez mindig változó.
1: Értem.
0: Ez mindig változó. Vannak időszakok, amikor van 1-2-3 üres helyem, van, amikor azt kell mondjam, hogy sajnálom, belátható időn belül nem tudok időpontot adni, de ez nagyon változó. Ez, hát szoktam mondani, szerencse kérdése, hogy ki mikor ér el éppen hozzá.
1: És akkor ez általában heti egy alkalmat feltételez?
0: Igen.
1: Tehát akkor ha azt mondom, hogy heti egy alkalom, akkor az ugye egy hónapban az 4 alkalom, 4 hónapban az 16 alkalom, pikpak meg van oldva. Jó
0: ez
1: esetben.
0: Annyira nem pikpak azért, és nem sétagalop ez azért, mert nagyon kemény munkát feltételez a terápiába járótól, de hogy azért igen, igen.
1: Na, hát az online rendelésünknek ki kell tegyük a pontot a végére. Én rendkívül élveztem, nem tudom, te hogy voltál vele.
0: Örülök neki.
1: Feltételezem, hogy a hallgatók is, és tényleg köszönjük a bizalmat. 2 perc maradt hátra déli 12 óráig. Meg sem kérdezem, hogy mikor találkozunk legközelebb, mert nálad úgy, ahogy imént fogalmaztál, tényleg szerencse kell, hogy az ember elkapjon valahol, és akkor tudjunk egy időpontot egyeztetni. De én bízom benne, hogy előbb-utóbb találkozunk ismét.
0: Úgy
1: téma
0: legyen.
1: Biztos lesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
4: Az XXL 7 visszatér a Lidlbe. Gyere stílusos nagy bevásárlásra. A Lidlben találsz 1,25 kg-os Milbonat eleme átsós lében 39,99 baniért és 16x50 ml-es Bongelati minipálcikás vegyes fagylaltot 20x35 baniért. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
6: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő. Eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
7: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A cson nélküli sertéskaraj 100 g-onként 1,59 bani a Lidl Plus-szal, az 1 kg-os Bellarom Espresso kremozó szemes kávé 49,99 bani a Lidl Plus-szal, és a 100 ml-es Sensodyne fogkrém 15,59 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy elegáns otthon, a Dedevánban most a 60x120 cm-es Morix Green porcelánpadlólap márványhatású kivitelben négyzetméterre csak 60 lej 90 bani. Dedeván. Segít, hogy terveid valóra váljanak.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Szívvel te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved néhány apró változtatás az otthonodban, a Dedemánban most a 12 wattos DOTS LED mennyezeti lámpa csak 24 lej 90 bani, valamint az összecsukható ruhaállvány csak 79 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Dakota Security. Több, mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarítószolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.com.
3: Reklámot hallottak.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod. 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Minden sláger
1: nálunk szól. Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
3: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
4: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ellek majdnem, idegen majdnem, tanulok majdnem, dolgozom majdnem, szeretem majdnem, utálom majdnem, indulok majdnem, érkezem majdnem, nem vagyok majdnem, elalszom majdnem, gyorsulok majdnem, lassulok majdnem, rohanok majdnem, sétálok majdnem, lélegzem majdnem.

0: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az ön rendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági őrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
2: 10 éve te is hozzájárulhatsz a gyerekek oktatásához. Igazán megéri. 2016-tól napjainkig több mint 68 ezer az ország hátrányos helyzetű közösségeiben élő diák részesült elkötelezett tanárok által biztosított esélyegyenlőségen alapuló oktatásban. Segíts továbbra is! Augusztus 10-e és 30-a között a Lidl minden a Back to School kínálatából megvásárolt termék után egy lejt adományoz a Teach for Romania programjainak. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak!

0: jazzesre hangoljuk a nyár végét. Csíkszeredai Nemzetközi Jazz Fesztivál. Idén a Csíki Jazz új időpontban vár. 3 napon keresztül a már megszokott színvonallal. Augusztus 14 és 16-a között nemzetközi sztárok és izgalmas új nevek hozzák el Csíkszeredába a jazz gazdag világát. Augusztus 14-16. Mikóvár. Csíki Jazz. A jazz ott kezdődik, ahol te is ott vagy.
1: Reklámot hallottak.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti. Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Reklámot hallottak.

0: Dakota Security. Több mint biztonság. Változatos, professzionális szolgáltatásainkkal közel 20 éve állunk az önrendelkezésére. Fő profilunk a magán és ipari objektumok szakszerű, élőerős őrzésvédelme. Vállaljuk továbbá biztonsági rendszerek telepítését, illetve az ahhoz kapcsolódó távfelügyeletet és gyors beavatkozást. A rendezvénybiztosításra, személyvédelmi, értékkísérői és kockázatelemzési szolgáltatásra van szüksége, szintén forduljon hozzánk bizalommal. Folyamatosan várjuk a jelentkezőket biztonsági űrképesítést adó és fegyverismereti tanfolyamainkra. Lőterünk a legmodernebb felszereléssel várja a lövészet szerelmeseit. Mindezeken felül figyelmébe ajánljuk takarító szolgáltatásunkat. Ragyogó tisztaságot szeretne lakásában, irodájában, esetleg ablaktisztításra, szőnyeg és kárpit tisztításra lenne szüksége? Ebben is készséggel áll az önszolgálatára a Dakota Security. Részletek dakotasecurity.ro.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fun FM Rádió. Válasz a zajra!
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station. Fültől fülig. Fan FM.

7.6 Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a Nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Zene, Fülig Magyar, ez a magyar zenék órája. Fülig Zene, Fülig Magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, Fülig Zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: rögtön el. Ház, mely minden célnak megfelel. A munkás jó szándékkal épített, kész lett, és hozzá többet nem tehet. De tévedett.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fenefem rádióban.
0: Sok

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től, minden szerdán a Fene FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fene FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Mondd meg, ki vagy, és hány darab

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: to the hits faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: ha zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz.
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Ez itt a legújabb dalom.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Ez a 84.6.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csík.

0: hits. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM. Fülig zene.

0: Fun FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

Tűztől fülig. Fan FM. Minden a fülnek. Fan FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd festelen.
0: FM 87.6.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
3: Comfortable as I am, I need your reassurance.